0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 13-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Veszteségbe fordult a horvát olajipari óriás, a magyarok már most megindultak az Adriára, berobbant a horvát szezon. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Az INA horvát olajipari vállalat 2,3 millió euró veszteséggel zárta 2026 első negyed évét, szemben az egy évvel korábbi 35,4 millió euró nyereséggel. A konszolidált, nem auditált első negyedéves pénzügyi jelentés szerint a vállalat értékesítéséből származó nettó árbevétele 868,5 millió euró volt. Az ágrábi tőzsdén közített adatok szerint az alaptevékenységből származó bevétel 876,7 millió eurót tett ki, 5%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az olajiparban kiemelten figyelt EBITDA 70 millió euró volt, ami 17%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A társaság közlése szerint a stabil 2025-ös év után 2026 elejét az alacsonyabb gázárak, majd a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozták meg, amelyek a kőolaj és gázárak hirtelen emelkedéséhez vezettek. A finomítás és marketing üzletág, beleértve az ügyfélszolgálati és kiskereskedelmi tevékenységet, eredménye stabil maradt. A rékai olajfinomító korszerűsítése márciusban befejeződött, az új nehéz maradék feldolgozó egység próba üzeme a végső szakaszában van. A létesítmény várhatóan az év végéig áll üzemben, teljes kapacitását pedig 2027-ben érheti el, amikor a dízeltermelés éves szinten akár 30%-kal is nőhet. Az ügyfélszolgálati és kiskereskedelmi szegmens értékesített mennyisége 5%-kal nőtt, a szegmens CTS EBITDA 19,1 millió eurót tett ki. A kutatás és termelés üzletágban az olaj- és gáztermelés 2,3%-kal nőtt, az üzletág EBITDA ugyanakkor alacsonyabb januári és februári földgázárak miatt 77 millió euróra mérséklődött. A teljes tőkebefektetés 76 millió eurót ért el, jelentősen meghaladva az egy évvel korábbi 33 millió eurót. A beruházások főként a rékai olajfinomító korszerűsítési projektjéhez és a horvát tengeri mezők fejlesztéséhez kapcsolódtak. A nettó adósság 589 millió euró volt, az adósság a saját tőke arány 26%-ot tett ki. Ortotai Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnök a közleményben hangsúlyozta. A vállalat 2026 első negyedévében stabil működést mutatott fel, növelte kutatás termelési kibocsátását, és a rékai finomító korszerűsítési projektje elérte a mechanikai készültséget. Hozzátettem, az INA folytatta az alacsony szén-dioxid kibocsátású megoldások fejlesztését, különös tekintettel a 61 millió euró értékű rékai zöld hidrogén projektre. Rekordot ígérnek az idei évre a horvát turisztikai szezon kezdeti adatai. 2026 első négy hónapjában a tavainál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba. A 2026-os idegenforgalmi szezon kiemelkedően alakul Horvátország számára. Az elvizitó rendszer április 25-ig rögzített adatai szerint az ország az év első négy hónapjában 2 millió vendég érkezést és 5,5 millió vendég éjszakát könyvelhetett el, hangzott el a horvát idegenforgalmi közössége budapesti sajtótájékoztatóján. Ez az érkezések tekintetében 4%-os, a vendég éjszakák esetében pedig 2%-os növekedés jelent 2025-höz képest. A legnépszerűbb desztináció közé Zágráb, Dubrovnik, Split és Rovinj tartoznak, a vezető küldőpiacok pedig Németország, Szlovénia és Ausztria. Az április 25-ig mért adatok szerint 39 ezer magyar turista érkezett Horvátországba, akik összesen 110 ezer vendégészakát töltöttek el. Ez 8%-os növekedést jelent az érkezések, és 12%-os emelkedést a vendégészakák számában 2025 azonos időszakához képest. Az adat akár új rekordot is előrevetíthet a 2026-os évre. Büszkék vagyunk arra, amit a magyar piacon elértünk, mind a számok, mind a kapcsolatok minősége terén. A 12%-os növekedés igazolja, hogy befektetéseink a promócióba és az elérhetőség javításába meghozzák gyümölcsüket, emelte ki Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. A 2025-ös éves adatokhoz hasonlóan a Kvarner régió vezeti a rangsort 32 ezer vendég éjszakával, ezt követi Isztria 26 ezer vendég éjszakával, Zára megye 11.500 éjszakájával a harmadik helyen áll, még Split megye 10.000, Sibenik megye pedig 5.500 vendég éjszakával zárja a top 5-öt. Az átlagos tartózkodási idő 2,8 éjszaka, ami a tavalyi évhez hasonló szintet mutat.

Ezekben a napokban Szent Pográc és Szent Bonifác vértanúkra, valamint Szent Szervác püspökre emlékezünk. A közép-európai, így a magyar néphagyomány és fagyos szentek néven tartja őket számon. Szent Pongrác vértanú az Ázsiai Frígiában született. A 6. században keletkezett szenvedés története szerint szüleit korán elvesztette. A 14 éves fiú nagybátyjával, Dénessel Frígia hazájából Rómába költözött, ahol találkozott Marcellinus pápával és keresztényekkel. Nem sokára Pongrác, de nagybátyja is megkeresztelkedtek. Pongrác részt vett a közösség imáin és áldozati ünnepein. Hamarosan a rejtőzködő pápát is felfedezte a hatóság. Pongrácot és nagybátyáját szintén feljelentették a császárnál. Pongrác a császár előtt bátran védelmezte hitét és a keresztényeket. A fiút a Via Aurelián fejezték le 304-ben. Tiszteletére az 5. századtól van bizonyíték. Szűmmakosz pápa bazilikát emeltett a Via Aurelián lévő sírja fölé. Rómában a fehér vasárnap az újonnan megkereszteltek ünnepi körmenetben a bazilikájához vonultak. Ott levetették keresztelési ruhájukat és megújították hitvallásukat. Hitüket az ártatlan gyermek oltalma alá helyezték, szeretetük és bizalmuk jeleként. E bizalom eskük megerősítéseként is szolgált bírói tárgyalásokon. A peres felek Pongrác sírjánál esküdtek meg arra, hogy igaz a vallomásuk. Szent Szervác Tongeren püspöke volt, majd Maastricht városába települt át, és az ottani egyházmegye püspöke lett. Jelentős szerepe volt a kereszténység terjesztésében Németalföld területén. Maastrichtban a korábbi római templom helyére felépítette a Mi Asszonyunk templomot, amely ma is a város egyik vallási központja. Kora egyik jelentős egyházi személyisége volt, rengeteget utazott és részt vett számos zsinaton és egyházi gyűlésen. Az eretnekek, különösen az arianizmus elkötelezett üldözője volt. A legenda szerint, amikor a hunok Rómához közeledtek, Szervác az apostolok sírjánál imádkozott, a veszedelem elhárítására.

hívásáért. A harmadik nap végén látomása volt. Szent Péter jelentette neki, hogy a gallok bűnei miatt Isten ítélete nem marad el, de az ő szülővárosát, Maastrichtet, Isten megkíméli. Szervász néhány nappal később, 384. pünköst hétfőjén, május 13-án halt meg. Szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó. Később templomot emeltek fölé, és búcsújáró helyé vált. Sírjánál, erekjeinél sok beteg, ördöngös meggyógyult. Szervász hajdani népszerűségére jellemző, hogy legendája szerint ősei Jézus Krisztusnak voltak rokonai. Szent Bonifác vértanú, egy Aglaida nevű nemes hölgy szeretője és vagyonának őrzője volt. Később isteni intése töredelmesen megmánták bűneiket, és elhatározták, hogy Bonifác a vértanúk holttesteinek megkeresésére indul, hát ha így módon imáik révén üdvöt nyerhetnek. Néhány nap múlva Tarsus városába érkezett, leült a még élő, szenvedő vértanúk lábaihoz, bilincseiket csókolgatta és így szólt: tapodjátok meg az ördögöt, Krisztus küzdő vértanúi, csak még egy kicsit tartsatok ki. Bonifácot ezután elfogták, ő megvallotta kereszténységét, a bíró feldühödött, felakasztatta, és testét addig szaggatta vaskarmokkal, míg nem előtűntek csontjai. Ezután hegyes nádakat szúrta körmei alá. Bonifác az égre tekintve derűsen viselte a fájdalmakat. Látva ezt, a gonosz bíró szájába forró olmot öntetett. A szent vértanú pedig azt mondta: hálát adok neked, Uram, Jézus Krisztus, élő Isten fiam. Ezután a bíró üstöt hozatott, megtöltötte szurokkal, és Bonifácot fejjel lefelé, a fogyorgó szurokba tetette. Mivel ez sem ártott neki, megparancsolta, hogy fejezzék le. Bonifác május 14-én halt vértanú halált, Rómában a latinnak nevezett út mentén temették el. Sok hitetlen tért meg, Krisztus erejét látva a vértanúban. Évszázados paraszti tapasztalat szerint, írja Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában, ebben az időszakban melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt, sokszor fagyot is hoz, ami a sarjadó rigyeket, vetéseket tönkre teheti. A szorongás olyan erős, hogy szakrális kultuszuknak nincs nyoma. Még szoborállítással sem remélték, hogy a fagyos szentek jó indulata megnyerhető. A szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelés között ugyan nincs összefüggés, a néphagyomány azonban teremtett. Az ország különböző tájain különböző hiedelmek, történetek kapcsolódnak a fagyos szentekhez. Topolyán úgy tartották, Pongrácz Kánikulában, Subában megfagyott. Szervász a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok. Ezért haragszanak ránk, emberekre. Mint szent idősebb népe szerint, e szentek úgy fagytak halálra, hogy nyomorult betegeket a saját ruhájukkal takargattak. A betegek életben maradtak, ők azonban belehaltak a hirtelen támadt hidegben. A szegedi tanyák öregjei szerint a garabonciások valamikor el tudták űzni a fagyos szentek haragját, mert ezekben a napokban könyvükből ráolvastak az időre. Baranya megyében és a Dráva szögben egyaránt ismert mondás: sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken sem látsz. Egy berettyó újfalusi rigmus pedig így hangzik: szervác, pongrác, bodifác, megharagszik, fagyot ráz. A májusi fagy érte a szőlőt, Eger szőlőművesei ezt mondták, a fagyos szentek megszületeltek. A fagyos szenteket a Göcsejben fagyos napok néven tartják számon. A várható májusi fagyok miatt a kényesebb kerti növényeket csak a fagyos szentek után ültették.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 14 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1012 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, a mainál valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti irányú szél fúj, a hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 5 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 21 Celsius fokot. Május 13-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszönöm önöktől.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.